0: Hallgasd a Free Rádió Conchalveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you